0: szeptemberi taszítsz hajasztani bolor kinotatronnerum.
1: Mondtam, hogy le akarod, hogy meg kívom is.
2: Govast 0 tasse, 250, ut 1.